semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes milli laktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták, azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

leszek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lősz kupidó, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 9-e, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Megalakul ma az új országgyűlés Magyarországon. Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei fényfesztivál. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Pécsi Zsolnai Fényfesztivál. Július 2-a és 5-ek között rendezik meg a programot, immár 10. alkalommal. Idén a belváros mellett újra kiemelt helyszín lesz a Zsolnai negyed és a Kodály Központ hangversenyterme. Az alkotások között számos mű megidézi majd Vazarelli opárt örökségét. Idén is megtartják a Zsolnai Light Art Video Mapping versenyt. Ezúttal olasz, kínai és bolgár alkotók versengenek majd. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotások ugyancsak Viktor Vazarelli munkásságát idézik meg. A fényfesztiválról részletesen a rendezvény hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat. Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. Városi egészségnapot rendeznek ma Pécsett. Délelőtt 3:40-től délután 3 óráig várják a látogatókat az Apáczai körtéren, ahol lakossági szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon vehetnek részt, de családi programok is lesznek. Látható lesz például baleseti szimuláció, a színpadon sportbemutatók és örömtánc is szórakoztatja a résztvevőket, és egészséges ételeket is lehet kóstolni. Ismét megrendezi népszerű középiskolások hete elnevezésű nyári orientációs táborát a Pécsi Orvoskar. 9-11. Évfolyamos középiskolások jelentkezését várják, akik június 30-a és július 4-e között betekinthetnek az egyetemi élet és az egészségügyi képzések világába, megismerhetik a kar laboratóriumait, intézeteit, klinikai osztályait. A jelentkezés feltétele a középiskolai tanulói jogviszony, illetve egy motivációs levél benyújtása. A részletekről a Pécsi Orvoskar elérhetőségein lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódiumbeszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 1:30-kor indul és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítések követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik. Országszerte megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, közölte az Agrárminisztérium. A kormányhivatalok szakemberei Baranyában is vizsgálják a termőföld védelméről szóló törvényben szereplő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés során figyelik a termőföldek engedély nélküli igénybevételét, és azt is, hogy a művelési ágak egyeznek-e a valóságban, a nyilvántartásban szereplővel. A Körmend elleni hazai győzelemmel már május elején eldőlt, hogy az NKA Pécs férfi kosárlabda csapata a következő szezonban is az élvonalban játszhat. A bajnokság azonban még nem ért véget. Ma újabb mérkőzés vár az együttesre, ezúttal idegenben. Az ellenfél az oroszlány lesz, a meccset délután 6 órakor játsszák. A 29. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Vasárnap a HRN Kozár Misleny a sereghajtó Békés Csabához látogat. A meccs este 7 órakor kezdődik. A Szentlőrinc ezúttal hazai közönség előtt játszik. A csapat a 7. helyen álló Videotont fogadja. Ezt a találkozót délután 5 órától játsszák. A labdarúgó MB3-ban vasárnap újabb fordulót rendeznek. A PTE Peac jelenleg a tabella 13. helyén áll. A csapatra nehéz meccs vár, ugyanis a bajnoki címre pályázó, jelenleg második helyen álló Nagy Kanizsa otthonában játszik majd. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Az eredetileg meghirdetettnél 1 órával később, délután 6 órakor lép pályára a PMFC május 10-én. A csapat a Dunaújváros együttesét fogadja a PMFC stadionban. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Esztellel és Kanye West-tel nyitok, American Boy.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicambognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Too Hot. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Ja Rule-lal és Ashanti-val, itt lesz majd az A Horizon Time.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárult a középiskolai felvételi általános időszaka. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén több mint 89 ezre jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódiumbeszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 1:30-kor indul és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. A Körmend elleni hazai győzelemmel már május elején eldőlt, hogy az NKA Pécs férfi kosárlabda csapata a következő szezonban is az élvonalban játszhat. A bajnokság azonban még nem ért véget. Ma újabb mérkőzés vár az együttesre, ezúttal idegenben. Az ellenfél az Oroszlány lesz, a meccset délután 6 órakor játsszák.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet. Fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 2:30 és 2:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késik a télhez. Sok fánit, én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Lujziána is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma alakul meg az új országgyűlés Magyarországon. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódiumbeszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 13:30-kor indul, és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. A 29. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Vasárnap a HRM Kozár Misleny a sereghajtó Békés Csabához látogat. A meccs este 7 órakor kezdődik. A Szent Lőrinc ezúttal hazai közönség előtt játszik. A csapat a 7. helyen álló Videotont fogadja. Ezt a találkozót délután 5 órától játsszák. Forgalomkorlátozásra kell számítani autóverseny miatt a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes szélességű útzár lesz érvényben. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett, a Bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik, jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is, előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Fest FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csodás reggelt kívánok mindenkinek itt szombaton is. A Fatboy Slim dala kimaradhatatlan volt ebből a reggelből. Ez volt a Praise You. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, jönnek friss hírek, utána pedig az Everlast-tel megy tovább a reggel. Itt lesz a What's Like.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma estig folytatódik az élelmiszerbank tavaszi adománygyűjtése. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat, Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítések követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik. A labdarúgó NB3-ban vasárnap újabb fordulót rendeznek. A PTE Peac jelenleg a tabella 13. helyén áll. A csapatra nehéz meccs vár, ugyanis a bajnoki címre pályázó, jelenleg második helyen álló Nagykanizsa otthonában játszik majd. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Az eredetileg meghirdetettnél egy órával később, délután 6 órakor lép pályára a PMFC május 10-én. A csapat a Dunaújváros együttesét fogadja a PMFC stadionban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet. Fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 14:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. Ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább Monte Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Jurik is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma alakul meg az új országgyűlés Magyarországon. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. Városi egészségnapot rendeznek ma Pécsett. Délelőtt 3:45-től délután 3 óráig várják a látogatókat az Apáczai körtéren, ahol lakossági szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon vehetnek részt, de családi programok is lesznek. Látható lesz például baleseti szimuláció, a színpadon sportbemutatók és örömtánc is szórakoztatja a résztvevőket, és egészséges ételeket is lehet kóstolni. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Forgalomkorlátozásra kell számítani autóverseny miatt a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes szélességű útzár lesz érvényben. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett, a Bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét. Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön. Én viszem önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig. Dr. Dre-vel, a Black Street-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsambogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jó, a felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű, kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Yeah. You know what? I like the play.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerintem a világ egyik legjobb dalát hallottuk. Ez volt a Blackstreet és Dr. Dre dala No Digity, de azért hasonló jó dalokra lehet még a folytatásban is számítani. Mindjárt 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán Manu Chao-val megy majd tovább a reggel. Itt lesz a Bongo Bong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárult a középiskolai felvételi általános időszaka. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódium beszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 13:30-kor indul és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. A Körmend elleni hazai győzelemmel már május elején eldőlt, hogy az NK a Pécs férfi kosárlabda csapata a következő szezonban is az élvonalban játszhat. A bajnokság azonban még nem ért véget. Ma újabb mérkőzés vár az együttesre, ezúttal idegenben. Az ellenfél az Oroszlány lesz. A meccset délután 6 órakor játsszák.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet, fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 14:30 és 14:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenéjének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébredőknek! Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma alakul meg az új országgyűlés Magyarországon. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódiumbeszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, Kressz parkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 13:30-kor indul, és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. A 29. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Vasárnap a HRN Kozár Misleny a sereghajtó Békés Csabához látogat. A meccs este 7 órakor kezdődik. A Szent Lőrinc ezúttal hazai közönség előtt játszik. A csapat a 7. helyen álló Videotont fogadja. Ezt a találkozót délután 5 órától játsszák. Forgalomkorlátozásra kell számítani autóverseny miatt a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes szélességű útzár lesz érvényben. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett, a Bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek 9 óra után pár perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből. Jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM-a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a táncház napja, ma van a villás reggeli világnap is, a minigolf napja és a karamellás brownie nap. 0620 5555 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszám. Ha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten, május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezált a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-ig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock Your Body!

feeling me. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma estig folytatódik az élelmiszerbank tavaszi adománygyűjtése. Napközben akár 24 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat, Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítése követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik. A labdarúgó NB3-ban vasárnap újabb fordulót rendeznek. A PTE Peac jelenleg a tabella 13. helyén áll. A csapatra nehéz meccs vár, ugyanis a bajnoki címre pályázó, jelenleg második helyen álló Nagykanizsa otthonában játszik majd. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Az eredetileg meghirdetettnél egy órával később, délután 6 órakor lép pályára a PMFC május 10-én. A csapat a Dunaújváros együttesét fogadja a PMFC stadionban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet. Fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 14:30 és 14:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. Ma kezdetben felhős időre számíthatunk, utána nyugat-délnyugat irányából felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés vár ránk. Az esti órákra visszatérhetnek a felhők. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan kialakulhatnak rövid záporok. A szél térségünkben általában mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda és a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé, a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Smunster zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50 Cent. I don't know what you heard about me. Put up, can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a... És itt lesz az embertelen dal is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már ülésezik az új parlament, középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak. Szeretik az Icarus, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Icarus találkozó.
3: Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából.
2: Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab Faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Dezre érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubt-ból, most pedig 50 Cent indít, jön a P.I.M.P.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, a 98-ból jön Dezra és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Dezrét, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Dezré Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Fest FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom. Holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet. Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhal!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
2: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz, vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en. Right about now, the funk soul brother, check it out.

0: Esztefán, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az Egyesfi úton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Récság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hashtag, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugar Babe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymáz bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászló fel is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymáz parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi Katonai Emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször, vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Bili Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezzel nosztalgiázunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM-a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

We gon' celebrate, we gon' celebrate. Come on. Best FM. A legjobb zenék.

All right.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leállósávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is. Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klenna közöse pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákó Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivieran. Hello, mindenkinek, elhagytuk a 2 órát, és folytatódik a szombati Best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Welcome.

Spirit FM, a legjobb zenék, az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best 10.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Eszefem a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, Brandy és Monika közösét hallgattuk, ez volt a The Boy's Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique és az Úton, itt lesz Jerry Harryvel és a Look at Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t hallgatjuk itt a Besten.

0: érzem, hogy újra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Ma délelőtt megalakult az új országgyűlés. Jobbára napos időre számíthatunk vasárnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton délelőtt az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes esküdtételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a parlamentben a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven, írja az MTI. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. Első fokon tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt a kaposvári törvényszék pénteken egy férfit, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet pedig súlyosan megsebesített a Somogy megyei Fonó településen. A férfi drogfüggőségben és mentális zavarokban szenved, tettét halucinálás közben követte el. A bíróság a főbüntetés mellett 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A törvényszék ítélete nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a pécsi ítélőtáblán folytatódik. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában az elődöntőben negyedik alkalommal találkozott a FUT és a PVSK Veolia. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot vívott a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezetett a Fót, és a csapat pénteken Pécsett újra nyert. 109-95-re győzte le a pécsieket, ezzel bejutott a döntőbe, a PVSK pedig a bronzéremért küzdhet az idei bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pécs biztosan nem jut fel az élvonalba.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében már erősebben megnövekedhet a felhőzet térségünkben, az esti órákban pedig helyenként záporok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül majd napközben a déli szél. Kora reggel 12, napközben legfeljebb 25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 4 órakor a Besten, ahol hamarosan kezdődik a Pécs Café Light, ma is izgalmas témákkal és persze nagyon-nagyon sok jó zenével. Itt lesz például Jerry Hellivel és a Look at Me, szól majd a Black Eyed Peas slágere, a sort kezdi a Three Doors Down.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél lesz,

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Parkolófelújítás indul a Komló Verzum mögött, erről beszélgetek a folytatásban Politz Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Erről is már beszéltünk többször az elmúlt időszakban, de most a való állapotokról tudom tájékoztatni a közvéleményt. Valójában a versenyképes járások második fordulójában nyertük meg a Komló Verzum mögötti parkoló felújítására a támogatást. Valójában a látogató központ mögött ott van egy 4 lépcsőházas 10 emeletes, tehát hatalmas igény van a parkolóra. A jelenlegi állapotában egy picit retro a helyzet, de valójában azért nem indítottuk el az elmúlt év végén ezt a beruházást, mert ezen a területen pont a parkoló közepén húzódik az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Komlói Fűtőerőmű ZRT által üzemeltetett távhőrendszer vezetéke, ami már szépkorú, és úgy gondoltuk, hogy mielőtt a végleges burkolatokat kivitelezi a kivitelező, előtte célszerű lenne ezen vezeték szakaszon a felújítást, a szükséges cserét elvégezni. Ezzel egyidejűleg kezdődik el a parkolónak a felújítása, építése is. Nagy ramazuri lesz ezen a felületen, és itt újra az ott lakók, az itt parkolók megértését, türelmét kell kérnem, mert nem tudjuk Rodolfo varázsveszélyének köszönhetően egyik pillanatról másikra odavarázsolni a szépet, az újat.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes étvégét kívánok. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Addig is várom, és persze mondom a közlekedési információkat. Zsanett írt 30-as 889 101 hetes Patacson Trafipax. Köszönöm szépen, és jó utat. Mondjuk Taylor Swift-tel. Your

0: legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a parkolófelújítás a Komló verzum mögött.
1: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt esztendőkben mindig tervszerűen, ahogy már a mi időnkben ez megszokottá vált, indítottuk a felújítási programot. Az első volt, amikor múzeumkertben megépült a bányászati emlékhely, aztán követte a látogatóközpont. A látogatóközpont kiegészítésére megépült a dinójátszótér. A dinójátszótért követte a volt nagyon rossz állapotú kosárpályának a felújítása, és most rátesszük a koronát erre, hogy megújítjuk a parkolót. A parkoló felújítás egyben közvilágítás bővítéssel is fog járni, egy kis fásítás is történik a területen, tehát picit zöldül, szépül, korszerűsödik a Komlóverzum mögötti parkoló. A kivitelezési munkák jövő héten május 11-én kezdődnek, a szórólapok egy része már kihelyezésre került a lépcsőházakban, a hétvégén még az ott parkoló autók szélvédőire is elhelyezzük a megfelelő információkat, és természetesen most arra kérjük az ott parkolókat, hogy keressenek a közelben más parkoló helyet, mert az elkövetkezendő másfél-két hónapban itt építési területté nyilvánítottuk ezt a részt, és a kivitelezők és a hozzákapcsolódó géppark fog megjelenni, és teszi szebbé ezt a területet. Ebből is látszik, hogy Komló folyamatosan épül, szépül, gazdagodik az itt lakók örömére és megelégedésére, és bízom abban, hogy a látogató központban jövő vendégeink is örömmel fogadják azt, hogy majd már a nyáron egy korszerűen felújított parkolóval is fogadjuk őket.
0: Innen folytatjuk hamarosan, de már egy újabb témával. Jó.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, a közéleti kulturális beszélgetős magazin műsor, mellé pedig válogatom a dalokat is. Előtte viszont érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Írország is szerepet kap az idei Zsolnai Fényfesztiválon. 25 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet vasárnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás, a Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat, és a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Idén több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Szerdán indul és jövő vasárnapig tart az idei Tour de Hongrie. Az országúti kerékpáros körversenyen idén 15 magyar versenyző lesz a mezőnyben. Ám a tavaly 7. helyen záró, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint sérülés miatt nem vesz részt a magyar köröm. A verseny szerdán a Viharsarokból indul, a Gyula Békés Csaba szakasszal. A mezőny az ezt követő napokban átteker az Alföldön, versenyez Kaposvár és Szekszárd között, május 16-án szombaton pedig Mohács és Pécs között hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A Tour de Hongrie május 17-én vasárnap zárul Veszprémben. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken a már biztos feljutó Szentes otthonában ugrott medencébe a PVSK mecsek fűszért. A találkozón a Pécs 18-12 arányú vereséget szenvedett. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, a kezdés jó volt, de később a védekezés gyengén alakult. Ennek ellenére a vereség vállalható, a csapat nem játszott alárendelt szerepet. A következő fordulóban jövő szombaton a Kaposvár érkezik Pécsre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében már erősebben megnövekedhet a felhőzet térségünkben, az esti órákban pedig helyenként záporok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül majd napközben a déli eszél. Kora reggel 12, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Friss híreket, információkat követően folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és persze kiváló felvételekkel. Ezeket válogatom a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, rövidesen jön a Magna Cum Laude, előtte zenél Pitbull, I Know You Want Me. 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már csak mi tudjuk.

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A mai műsorban bemutatkozik a Siklósi Vár baráti kör. Balázs Csaba egyesületi elnökkel beszélgetek. Jó napot kívánok, köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogyan indult a Vár baráti kör, és mi volt az alapgondolat, ami életre hívta a közösséget?
1: 1961. december 17-én alakult meg az egyesületünk, a Siklósi Vár baráti kör, és idén ünnepeljük a 65. évfordulónkat. Ami életre hívta, ez gyakorlatilag az volt, hogy a felszabadulást követően elkezdődött a helyreállítása a várnak, és a helyreállítás kapcsán ezzel párhuzamosan jött létre a Siklósi Várbaráti Kör, amely pont ezt a hasznosságot tűzte zászlajára, hogy támogassa ezt az értékmentő feladatot. És ez annyira kinőtte magát, hogy azóta már folyamatosan bővült a csapat, a létszámunk az egyik legnagyobb Siklós városában, illetve elmondhatjuk azt is, hogy nagyon sok kulturális tevékenységet folytattunk azóta. Tehát elég régóta kezdődött a mi történetünk. Tehát, amit említettem, az elején 65 éve kezdődött a történetünk, és ebben nagyon sok minden belefért. Tehát voltak tudományos konferenciák, kiadványok, különféle tudományos ülések, nemzeti állami ünnepeknek a szervezése, és sorolhatám például egyébként az, hogy útjára indítottunk most 2019-ben egy Tenkes Senior Akadémia nevezetű ismeretterjesztő adássorozatot, amit nem gondoltuk volna az, hogy 2019-ben 7 évet fog megélni, ugyanis már 7 éve működik ez is.
0: Egy kicsit beszélgessünk a Senior Akadémiáról.
1: Igen, 2019-ben volt kerek 500 éve, hogy a reneszánsz nagy várépítő Perényi Imre, Kanizsai Dorottyának is ugye a férje volt, és másik Ulászló idejében ő volt a király nádora, tehát akkor Siklós Civitas Palatinalis címet viselte. Ő volt a nagy reneszánsz építője a Siklósi várnak, és mondhatjuk azt is, hogy a vidéki reneszánsznak az itteni elterjesztője. És ugye a reneszánsz az egy életérzés volt, és kapható, gyakorlatilag párhuzamot mondhatunk a humanizmus és ugye a felvilágosodás között, tehát nem a francia felvilágosodásról beszélek, hanem az emberközpontúságról. És ugye ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy a Perényi 500 keretében elindítjuk ezt az ismeretterjesztő folyamatot. És ugye hát nem ördögtől való az, hogy az egyesületünk tagsága is viszonylag 70%-ban idősebb emberekből tevődik össze, pedagógusokon át, kétkezi munkásokon át, egyébként irodalomtörténészeken, történészeken keresztül. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a KSH adatai szerint 2020-tól egészen napjainkig 15,1%-ról 20% fölé ment föl az idősek aránya a lakosság arányához képest, ami gyakorlatilag elgondolkodtató.
0: A beszélgetésünk hamarosan folytatódik itt a Pécs Café Light-ban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetés Balázs Csabával, a Siklósi Várbaráti Kör elnökével.
1: És pont ezért, hogy a hasznosság érzése fokozza az önbecsülésüket, és segítse gyakorlatilag a normális működését a szervezetüknek, lelassítsa az öregedés folyamatát, ezért úgy gondoltuk, hogy kettőt összehozzuk, tehát egyrészt a demencia elkerülése véget létrehozzuk ezt az ismeretterjesztő sorozatot, másrészt pedig eleget teszünk annak a közműdési tevékenységünknek is, hogy a kulturális örökséget megőrizzük, és próbáljuk ilyen formában átadni. Ennek az előadás sorozatnak a keretében már megfordultak itt nálunk például a többek között teljesség igénye nélkül a Gárdi Péter irontörténész, agykutatók, orvosok, IT szakemberek, akik pont az internetes csalásokra hívták fel a figyelmet, történészek, helytörténészek, irontörténészek, és még sorolhatnám a sort, pszichológusokon át szociológusokig. Tehát nagyon szertágozóak voltak ezek az előadás sorozatok, és úgy gondolom, hogy egyre jobban elterjedt itt a környékünkön, a térségünkben, tehát elég nagy, most már mondhatom azt is, hogy átlagosan egy kisvárosról beszélünk természetesen, egy 30-50 fős kemény maggal, egy B-középpel megy ez az előadás sorozat, tehát átlagosan ennyi hallgatója van az előadásainknak. És úgy gondolom, hogy ezzel elértük azt a célt, amit kitűztünk. Az egyik legnagyobb problémánk egyébként is már említettem itt a KS adatai kapcsán, hogy idősödik térségünk, és ez nem csak országos, hanem a térségünkre is igaz. Sőt, olyannyira, hogy az előbb említett számadatok kapcsán 6,3%-kal nagyobb az öregedés aránya itt térségünkben, ami később szerintem komolyabb problémát fog okozni, egyrészt azért, hogy kinek tudjuk átadni a stafétát, másrészt meg hogyan tudjuk az E-generációt megszólítani, hogy minél nagyobb számban tudjuk őket bevonni az Egyesületünk a Várbaráti Kör munkájának a szorosabbá tételébe. Ez egy problémát fog jelenteni szerintem a közeljövőben, de nem hiszem, hogy mi egyedül járunk ebben a cipőben. Fontos az egyébként, hogy a felhalmozott tapasztalatot és ismert anyagot át tudjuk örökíteni a következő generációnak, hogy ők majd az azt követő generációnak tudjak átadni. Ez egy óriási kihívás lesz, mert egyelőre ugye az E-generáció még kevésbé nyitott ezekre, akkor mondhatom azt is, hogy konzervatív folyamatokra, mint amit mi végrehajtottunk itt a munkánk során. De bízunk benne, hogy megtaláljuk azt a közös hangot, amivel minél nagyobb számban tudjuk őket tagjaink között köszönteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Következő vendégem Lipi Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves rádióhallgatókat is.
1: Mai témánk nem más, mint hogy mit kínál a színház a 26-27-es új évadra.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok róla. Talán már sokan hallottak róla, de ezért elmondom, hogy már meghirdettük a 2026-os 27-es évadunk bemutatóit. 13 bemutatóval készülünk a következő évadban. Nagyon bízom abban, hogy ismét elnyeri a kedves közönség tetszését. Az idei évadunk azt mutatja, hogy nagyon sokak elképzelésével találkozott ez a repertoár, amit idén állítottunk össze. Bízom benne, hogy a következő évad is ehhez hasonló lesz. Most már túl vagyunk ebben az évadban a 100 000. eladott jegyünkön, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly a látogatottságunk, kimagasló számok ezek. Nos, összefoglalva tehát nagyon nagy erővel dolgozik a Pécsi Nemzeti Színház Társulata, akiknek innen is megköszönöm a munkáját, és természetesen a kedves közönségét, hogy ilyen hűségesek hozzánk, és ennyire kíváncsiak ránk, és élvezettel nézik az előadásainkat, és ilyen lelkesedéssel látogatnak el hozzánk, és ilyen szép számban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, bízom nagyon a pozitív folytatásban.
1: És akkor nézzük a bemutatókat, mire számíthatunk.
2: Nos, igen, a Nagy Színházban Tóth Péter Árgyilus Királyfi című daljátékával kezdünk, ami gyermekeknek és felnőtteknek is egy nagyon szórakoztató előadás lesz, rendkívül látványos lesz, úgyhogy érdemes családoknak ellátogatni erre az előadásra. Ezt követi majd Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című klasszikusa, ezután bemutatunk egy csodálatos operát, Giacomo Puccini Pillangó kisasszonyát, olasz nyelven, magyar felirattal fogjuk az előadást előadni, az előadást játszani. Ezt követi Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeménye, ezután a Pécsi Balett, nagyszerű Pécsi Balett Dracula című előadása került terítékre, ezután pedig az operett kedvelőinek Ábrahám Pál, Szilágyi László, Kellér Dezső, Harmadh Imre 3-1 a szerelem javára. Egy kis érdekesség, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a mű, ez a színdarab soha nem volt a Pécsi Nemzeti Színház repertoárján, úgyhogy most először látható ez Pécset, és a következő évben, tehát már 27-ben Mihály Bulgakov világhírű remek művéből, regényéből, a Mester és Margaritából készül egy zenés dráma verzió, ami ősbemutató lesz. A Kamaraszínházban Réi Kuni Páratlan párosát mutatjuk be, ami egy kacagtató, szórakoztató vígjáték, egy komédia. Ezt követi egy romantikus zenés vígjáték, Stan Daniels és Bernard Slate tollából Jövőre veled itt. Azt gondolom, hogy ezt a címet már sokan hallották, akár csak a Páratlan párost.

0: 2021-ben már februárban, és a sort a Kamara Színházban Arany László Fehér Lófia című mesejáték az árja, az Enszabó Sándor teremben pedig Szűz Zoltán Randi Bár című darabját adjuk elő, ami egy nagyon érdekes zenés párkapcsolati kamarajáték lesz. Szűz Zoltán tollából volt évekkel ezelőtt az Addict című rendkívüli sikernek örvendő előadásunk, úgyhogy talán akik azt látták, örömmel nézik meg és örömmel látogatnak el a színházunkba megnézni Szűz Zoltánnak ezt a művét, tehát a Randi Bárt. Ezekkel az előadásokkal készülünk, természetesen műsoron maradnak legnépszerűbb produkcióink, a teljesség igénye nélkül a Pál utcai fik és a Legény búcsú biztosan, meg még néhány ezek mellett természetesen.
1: És ugye lesznek új művészek, no meg egy sztár vendég is, Xanthus Barbara.
0: Így van, bővül a társulatunk, köszönöm szépen, hogy rákérdezett. Xanthus Barbara csatlakozik a Pécsi Nemzeti Színház társulatához. Ő mellette Bartus Berci, a Színház és Filmészeti Egyetemről, aki most végez. Őt már láthatták a Rómeó és Júlia előadásunkban Rómeóként többek között, és Bayer Fruzsina is hozzánk szerződik, aki pedig az Illatszertárban a női főszereplő. Fiatal, tehetséges, kedves emberek a Pécsi Nemzeti Színházhoz szegődnek, aminek mi nagyon örülünk, és mellettük még egy új tagunk lesz, Stauroszki Éva, aki szintén most végez a Színház és Filmészeti Egyetemen, úgyhogy bővül a társulat. Bízunk benne, hogy jól fogják magukat érezni, és hát abban is nagyon bízom, hogy a kedves közönség is és örömmel fogadja őket, és elnyeri a tetszésüket az új művészeink.
1: Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Pénzske Finájtot követően hamarosan hozom a French FM felvételét, szól a My Heart Goes Boom, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, pontosan 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Ma délelőtt megalakult az új országgyűlés. Jobbára napos időre számíthatunk vasárnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton délelőtt az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes esküdtételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a parlamentben a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven, írja az MTI. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. Első fokon tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt a kaposvári törvényszék pénteken egy férfit, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet pedig súlyosan megsebesített a Somogy megyei Fonó településen. A férfi drogfüggőségben és mentális zavarokban szenved, tettét halucinálás közben követte el. A bíróság a főbüntetés mellett 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A törvényszék ítélete nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a pécsi ítélőtáblán folytatódik. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában az elődöntőben negyedik alkalommal találkozott a FUT és a PVSK Veolia. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot vívott a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezetett a FUT, és a csapat pénteken Pécsett újra nyert. 109-95-re győzte le a pécsieket, ezzel bejutott a döntőbe, a PVSK pedig a bronzéremért küzdhet az idei bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pécs biztosan nem jut fel az élvonalba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében már erősebben megnövekedhet a felhőzet térségünkben, az esti órákban pedig helyenként záporok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül majd napközben a déli szél. Kora reggel 12, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, a friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, abszolút megállás, megszakítás mentesen, ezt merem garantálni. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, hamarosan adom majd a Dallas-szal 90-es klasszikusát Ring, Ring, Ring, előtte itt van a French Affair.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Hamarosan folytatom az időjárási információkkal, hogy a következő hét meghozza a nyarat, vagy pedig marad a hűvösebb, becsűsebb idő, ez kiderül, de addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber a 30-as 889 107-es. A folytatásban velünk lesz a Sugar Babes, a Super Stereo, most pedig a Fragma. Ez ott a közmérik a...

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap reggel 12, napközben a 25 fok a jellemző, csak úgy, mint ma. Magas lesz az UVB sugárzás. Hétfőn kettős front, ott még 25 fok fárható, viszont feltámad a szél, akár viharossá is fokozódhat, és a szakemberek azt mondják, hogy körülbelül 9-12 mm csapadékra érdemes számítani. Kedden hideg front, napközben a 16-17 fok lesz a maximum, csak úgy, mint szerdán. Csütörtökön és pénteken már 21-22 fokra számíthatunk. Az időjárási idej után hamarosan jön majd Britney Spears és a Stronger, előtte itt van Nagy Ricsi.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 West FM, 101.7 West FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balaton fagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakulóülésén esküdtettek a képviselők, és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma. Ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6-7-ig velem White Boy, a 7-től pedig szombati rezidensünkkel Slim Fittel a lemezjátszók mögött. Indul a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift Partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: R&B, rap, hip-hop, mixben. Minden szombaton 6-tól 8-ig. A második fél idő Slim Fit Szabijé lesz. Gyors helycsere. És Szabijé lesz a lemezjátszó. Pár percen belül, szóval nem sokára innen folytatjuk. Senki nem menjen se.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök, már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól, nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek. És szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 2000-es évekből érkezik az a fiúbanda, aki nők millióinak, hogyha nem milliárdjainak tekerte el a fejét, és hát mindenhol, minden egyes országban megpróbáltak egy hozzájuk hasonló, mondjuk úgy, hogy zenekart vagy fiúbandát összehozni. Jön a Backstreet Boys, ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáróhajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futózápor. A szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékünk mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta. Most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pump It.
0: Ez a Night Shift, a

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

még meg is. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az igazi csajozós dal, és hogy miért mondom ezt, mert én is voltam fiatal, én is jártam bulikba, és amikor megérkezett a Lázgó és a Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms, bizony, bizony, mennyi szép emlék jön elő. Úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangunkban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer, kétszer, háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes srác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk akármikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: makes the fellas go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B.
0: Ez a Night Shift a Best

0: és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a napsztárja. Mi pedig megyünk tovább, a legjobb zenékkel jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Cannibals-es srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért? Mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat. És ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM, a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián Juli és Zuhecker kezd, ez kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen időjárás vár ránk a holnapi nap folyamán. 16 fokra ébredünk, 26 lesz napközben, nagyon jó, viszont eléggé szeles napunk lesz, közepes felhőzettem. Hát ez van, viszont már azért én úgy érzem, hogy közeledik a nyár és közeledik a jó idő, mert hát 26-27 fok, az már nagyon jó. Na meg Meredith Brooks is nagyon jó, hiszen jön a Bitch.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a nő, akinek a csípő mozgása, hát szó szerint elvarázsolja a férfiakat minden egyes alkalommal, és nagyjából az egész férfi társadalom nem érti, hogy az FC Barcelona egykori futballistája, Gerard Piqué, hogy lehetett ilyen hülye. De hát ki tudja, ez van. Jön Shakira, ez az Underneath Your Clothes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább? Hát persze, hogy a legjobb zenékkel, most például Michael Bublé érkezik, ez az I Believe in You.

szívem, és kutyusok sorra.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg aztán pláne, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek minden jót, szép éjszakát, jó éjszakát, szép álmokat, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Így születtek meg ezek a szép sztorik, gyönyörű lányok.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ladies and gents.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1975, we brought you an album with a song.